0: Az uniós jogalkotással ma már többé-kevésbé tisztában vagyunk. Ám mi a helyzet akkor, ha valaki nem tartja be a jogszabályokat, vagy ha a tagországok mást értenek egy adott rendelkezés alatt? Ekkor jön be a képbe az Európai Unió Bírósága.
1: Az Európai Unió Bírósága az Európai Unió igazságügyi hatósága. Nézzük, mivel is foglalkozik pontosan. Arról gondoskodik, hogy az uniós jogszabályokat az összes tagállam ugyanúgy értelmezze és alkalmazza. Mi, uniós polgárok, ugyanis csak úgy tudjuk érvényesíteni a minket megillető jogokat, ha a különböző tagországok, intézmények és vállalkozások ugyanazokat a szabályokat követik.
0: A luxemburgi székhelyű igazságügyi hatóságot két fő testület alkotja. Az első maga a bíróság, amely segít a nemzeti bíróságoknak helyesen értelmezni az uniós jogszabályok tartalmát. Adott esetben előzetes döntéshozatalra is felkérhetik. De ez a testület dönt a vitatott jogszabályok megsemmisítése iránti keresetekről és a fellebbiteli kérelmekről is. A második a törvényszék, amely főként olyan ügyekkel foglalkozik, amelyeket magánszemélyek, vállalatok vagy szervezetek terjesztenek elé, például akkor, ha vitatják az uniós intézmények valamelyikének egyik vagy másik döntését.
1: A bíróságba minden tagállam egy-egy bírót delegál. Őket független jogi szakvéleményeket adó főtanácsnokok segítik az ítélkezésben. A bírósági tárgyalások nyilvánosak, és az unió mind a 24 hivatalos nyelvére tolmácsolják őket. A mai bíróság elődjének, az Európai Szén és Acél Közösség Bíróságának egy olasz bíró, Massimo Pilotti volt az első elnöke, aki 1952-ben a beiktatási beszédében így ragadta meg az intézmény szellemiségét.
2: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
0: A testület bíróit egyetlen törekvés hajtja, hogy bebizonyítsák, méltók a tagállamok által beléjük vetett bizalomra, azaz, hogy minden cselekedetükkel a közjót szolgálják.
1: Nézzük, milyen ügyeket tárgyal a bíróság. Először is az uniós jog megsértéséből eredő jogvitákat rendezi. Például azokat az eseteket, amikor egy tagállam nem alkalmaz maradéktalanul egy uniós irányelvet. Másodszor segít a nemzeti bíróságoknak a jogértelmezésben. Ha például egy olasz és egy lengyel bíróság eltérően értelmezi ugyanazt az uniós jogszabályt, pontosítást kérhetnek az Európai Unió bíróságától. Harmadszor akkor jut szerephez, ha egy uniós intézmény döntését vitatják. Tegyük fel, hogy az Európai Parlament vagy a bizottság elfogad egy rendeletet, amely valaki szerint alapvető jogokat sért. Ilyenkor a bíróság akár meg is semmisítheti a kérdéses jogszabályt.
0: Több alkalommal is előfordult, hogy nagy horderejű ügyekben kellett állást foglalnia. Ilyen volt például, amikor 2017-ben fuvarozó társaságnak, nem pedig digitális platformnak minősítette az Ubert. Ez a határozat a teljes európai szabályozásra kihatott.
1: És hogy mit számít ez a mi szintünkön? Az uniós jogszabályok nagyon is kihatnak az életünkre, gondoljunk csak az online vásárlásra, a külföldi munkavállalásra vagy személyes adataink védelmére. Az Európai Unió Bíróságának a működése a garancia arra, hogy a szabályokat mindenhol igazságosan alkalmazzák.
0: De ne csak a jelenre gondoljunk. A bíróság ítéletei ugyanis precedens teremtenek, így az unió jövőbeli politikáját is alakítják, akár olyan fontos területeken, mint a bevándorlás, a klímavédelem, a fogyasztói jogok, és még sorolhatnánk. Ha a hírekben fontos uniós döntésekről, esetleg a digitális jogok feletti jogi csatározásról hallunk, biztosak lehetünk benne, hogy az Európai Unió Bírósága a jogállamiság őreként ott munkálkodik a háttérben.
1: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europel Radio weboldalán.
3: 2022. aasta veebruaris alustas Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse. Sellest saadik on Euroopa Liit Ukraina riiki ja rahvast kindlalt toetanud. EL on Venemaa agressiooni hukka mõistnud, kehtestanud talle sanktsioonid ning pakkunud Ukrainale palju rahalist humanitaar- ja sõjalist abi.
4: Slava Ukraini!
5: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
6: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
5: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
3: Selles saates tuleb jutuks olukord Ukrainas, Euroopa Liidu toetus Ukrainale ja Venemaa vastaste sanktsioonide mõju. ÜRO Ukraina inimõiguste järelevalve missiooni andmetel suureneb Ukraina sõjas hukkunute arv pidevalt. 2025. aasta lõpu seisuga oli sõja algusest saadik haavata saanud üle 40 000 ja hukkunud üle 15 000 siviilisiku. See sõda on põhjustanud ajaloo ühe suurema sundrändekriisi. ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti andmetel vajab Ukrainas endiselt kiiremas korras humanitaarabiligi 13 miljonit inimest. Riigi sees on olnud sunnitud ümber asuma umbes 4 miljonit inimest. Üle 5 miljoni Ukraina põgeniku on riigist lahkunud ja üle maailma laiali. Nendest paljude tulevik on siiamaani ebakindel. Sõja tõttu kannatab jätkuvalt ka Ukraina majandus. See peab veel vastu, aga senise hävingu ulatus on siiski rabav. Maailmapanga ÜRO Euroopa Komisjoni ja Ukraina valitsuse hinnangul on taastamise ja taas ülesehitamise hind julgelt üle 500 miljardi euro. Ka sõja keskkonnakahju on jõudnud kriitilise piirini. Pärast 4 aastat sõda ulatub see ligi kaudu 75 miljardi euroni. Kahjude hulka kuuluvad näiteks hiiglaslik kasvuhoonegaaside heide, ulatuslikud metsapõlengud rindejoonel ja Euroopa viljakaimate hulka kuuluvate põllumaade pöördumatu reostatus. Sõja algusest saadik on EL ja liikmesriigid toetanud Ukrainat umbes 177,5 miljardi euroga. 2025. aastal ületas EL-i abi Ukrainale Ameerika Ühendriikide toetuse, mis oli seni olnud suurim. See juures andis EL esimest korda Ukrainale ka sõjalist abi. Kogu toetusest üle 65 miljardi euro oli sõjaline abi sadade tankide ja kõrgtehnoloogiliste õhutõrjesüsteemide näol. 32 miljardit eurot alles ootab eraldamist. EL lõi Ukraina toetamiseks spetsiaalse finantsabiprogrammi ehk Ukraina rahastu, mille kaudu saab riik EL-ilt kuni 2027. aasta lõpuni 50 miljardit eurot eluliselt vajalikku toetust, et edasi vastu pidada. Rahaeraldused on seotud tingimusega, et Ukraina järgib enda koostatud nõudliku reformi- ja investeerimiskava. Samal ajal avaldab EL üha suuremat survet Venemaa valitsuse rahakotile. 2025. aasta lõpuks oli EL kehtestanud Venemaale 19 sanktsioonipaketti. Sanktsioonide tagajärjel kiireneb Venemaal inflatsioon ja majandus on kokku kuivamas, kuid Euroopa Parlament hoiatab järjepidevalt, et Moskva kasutab piirangutest mööda hiilimiseks niinimetatud varilaevastikku, mis tõttu on sanktsioonide täitmise tagamine olulisem kui kunagi varem. Euroopa Parlament on järjekindlalt nõudnud Venemaa vastaste sanktsioonide karmistamist ja Ukraina suuremat toetamist. Suur samm edasi oli Ukraina laenukoostöö mehhanismi loomine. Selle uue kava alusel makstakse Ukrainale antud laenud tagasi erakorralisest tulust, mida teenib Venemaa ligi 300 miljardi euro suurune külmutatud vara. G7 leppis kokku 45 miljardi euro suuruses laenupaketis. Euroopa Parlament nõuab aga jätkuvalt kogu külmutatud vara konfiskeerimist, et Venemaa ei pääseks oma põhjustatud hävingu kinni maksmisest. Samal ajal on Ameerika Ühendriigid püüdnud koostada ettepanekuid, kuidas sõda lõpetada. 2025. aasta novembris esitleti USA osalusel ja president Donald Trumpi eestvõttel rahuplaani, mis sisaldas 28 punkti. Plaanis nähti ette relvarahu, osas okupeeritud piirkondades praeguse territoriaalse kontrolli tunnustamist ning USA poolseid tingimuslikke julgeoleku tagatisi Ukrainale. Plaaniga nähti ette ka Ukraina tulevase sõjalise võimekuse piiramist ja nõuet, et riik ei ühineks NATOga. Ukraina ja Euroopa liidrid pidasid selliseid punkte küsitavateks ja plaani osalised ei ole nendes kokkuleppele jõudnud. 2022. aastal külastas Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola Kiievit ja oli see ka esimene Euroopa Liidu kõrgetasemeline esindaja, kes pärast Venemaa täiemahulise sissetungi algust koha peal käis. Euroopa parlamendi 2025. aasta novembri täiskogul kinnitas ta taas, et Euroopa Liit toetab Ukrainat kindlalt. Parlament on Ukraina rahvast toetanud alates sõja esimesest päevast ja toetab ka nüüd ja edaspidi. Oleme lootusrikkad ja tänulikud, et USA eestvõttel tehakse rahu poole pürgimisel edusamme. Euroopas teame aga, et saavutada tuleb tõeline rahu, mis on väärikas, õiglane ja tagab vabaduse. Ja eelkõige peab see rajanema põhimõttel, et Ukraina kohta ei otsustata midagi ilma Ukraina enda osaluseta. Metsola lisas, et Euroopa teeb kõik, mis suudab, et aidata saavutada seda kättesaamatuna näivat rahu, mille poole Euroopa püüdleb. Euroopa Parlament on Ukraina Euroopa kursi kindel eestkõneleja. Ukraina liitumiskõnelused algasid ametlikult 2024. aasta juunis. Sellest saadik on Ukraina palju pingutanud, et viia oma õigusaktid Euroopa Liidu nõuetega kooskõlla. Kuigi tee liidu täisliikmeks saamiseni on keeruline, jääb EL endale kindlaks. Kaalul ei ole mitte ainult Ukraina territoriaalne terviklikkus, vaid ka Euroopa väärtused, demokraatia, suveräänsus ja rahu. Ja need peavad olema ühtaegu nii õiglased kui ka püsivad. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.
4: V polovině dubna zveřejnil Evropský parlament výsledky posledního eurobarometru před červnovými evropskými volbami. Vyplývá z něj, že geopolitická situace občany znepokojuje. V tomto díle ze série podcastů s názvem Evropa a já se na jarní eurobarometr 2024 podíváme podrobněji.
7: Příští volby do Evropského parlamentu se budou konat ve dnech 6. až 9. června 2024. Průzkum ukázal, že jasná většina občanů se k volbám chystá přijít a zvolit nové poslance Evropského parlamentu. Od posledního průzkumu, který proběhl loni v listopadu, se lidé o volby zajímají více. Také mají lepší povědomí o tom, kdy se budou konat. Zájem o ně vyjádřilo 6 z 10 dotázaných a 7 z 10 uvedlo, že k volbám pravděpodobně přijdou. Je zřejmé, že si občané uvědomují, jak jsou volby důležité, a to zejména vzhledem k aktuální geopolitické situaci. 8 z 10 dotázaných souhlasí s tím, že je právě proto ještě důležitější k volbám přijít.
4: Z průzkumu vyplývá, že si občané přejí, aby Evropský parlament jako svou nejvyšší prioritu stanovil boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení a také podporu veřejného zdraví. Mezi další klíčové priority respondenti řadí podporu ekonomiky, vytváření nových pracovních míst a také obranu a bezpečnost Unie. Pokud jde o budoucnost a posílení pozice Evropské unie ve světě, považují za nejdůležitější oblasti obranu, bezpečnost, energetiku a potravinové zabezpečení. Podle 40% respondentů získala Evropská unie za poslední roky na důležitosti, 35% si myslí, že její role zůstala stejná.
7: Téměř 3/4 občanů uvádějí, že rozhodnutí unie mají dopad na jejich každodenní životy, a 70% je toho názoru, že členství v Unii je pro jejich zemi výhodné. V době, kdy se aktuální volební období blíží ke konci, vidí 81% obyvatel Evropský parlament pozitivně či neutrálně. Většina respondentů by si přála, aby Evropský parlament hrál důležitější roli. Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová se k výsledkům průzkumu vyjádřila následovně.
4: Tyto volby pro nás budou stěžejní, protože rozhodnou o tom, kterým směrem se vydáme. Na formování budoucnosti Evropy se můžete podílet i vy. Přijďte k volbám, jinak za vás rozhodnou ostatní.
7: Průzkum pro Evropský parlament provedla v lednu agentura Verian. Zúčastnilo se ho více než 26 000 respondentů ze 27 států Unie. Tento podcast pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio.
0: Üdvözöljük hallgatóinkat! A Történelem a tények tükrében című sorozatunkban A sorsfordító történelmi eseményeket és azok messze menő hatásait vesszük nagyító alá. Ebben a részben az európai integráció egyik mérföldkövével, a Maastrichti szerződéssel foglalkozunk. Megvizsgáljuk azt is, hogy az amszterdami és a nizzai szerződés később hogyan aktualizálta a dokumentumot. Adásunkban áttekintjük a történelmi összefüggéseket, a szerződések hatályba lépését és főbb eredményeit.

0: A Maastrichti szerződés jelentőségének megértéséhez először is menjünk kicsit vissza az időben, idézzük fel a történelmi hátteret. Az európai integráció története a II. Világháború pusztítása után kezdődött. Az európai vezetők a borzalmak láttán mindenképpen meg akartak akadályozni egy újabb háborút, és úgy gondolták, hogy a tartós béke kulcsa a gazdasági együttműködés lehet. Ebből az elhatározásból hozták létre 1951-ben az Európai Szén és Acél Közösséget, majd az 1957-es római szerződésekkel az Európai Gazdasági Közösséget és az Európai Atomenergia Közösséget. A következő nagy lépést az 1986-os Egységes Európai Okmány jelentette, amely 1992-re kitűzte az egységes piac megteremtését az Európai Gazdasági Közösségen belül. Az így létrejövő egységes piac biztosította az áruk, a szolgáltatások, a személyek és a tőke szabad mozgását. Az 1980-as évek végére azonban az Európai Gazdasági Közösség tagjai úgy érezték, hogy még szorosabb integrációra van szükség, és nem csak gazdasági, hanem politikai szempontból is szorosabbra kell fűzni együttműködésüket.
1: A Maastrichti szerződést, hivatalos nevén az Európai Unióról szóló szerződést 1992. február 7-én egy délkelet-hollandiai városban, Maastrichtban írta alá az akkori 12 tagország. A dokumentum a tagállamok ratifikációja után 1993. november 1-én lépett hatályba. A szerződés több szempontból is korszakos jelentőségű volt. Először is, hivatalosan is létrejött az Európai Unió, így az Európai Gazdasági Közösség egy szorosabban és több területen együttműködő szövetségé alakult át. A Maastrichti szerződés további fontos újításként bevezette az uniós polgárság intézményét, amely lehetővé tette a polgárok számára, hogy az Európai Unión belül szabadon mozogjanak és ott bárhol letelepedhessenek. Emellett az európai önazonosság és egység érzését erősítette az is, hogy az uniós polgárságnak köszönhetően a tagállamok állampolgárai bármely uniós országban jelöltként indulhatnak és szavazhatnak a helyi és az európai választásokon. A Maastrichti szerződés következő lényegi eleme a gazdasági és monetáris unió részletes terve volt. Az elképzelés és megvalósítás az euró bevezetésében teljesedett be. A közös pénz nem arra volt hivatott, hogy fokozza a gazdasági stabilitást és megkönnyítse az uniós tagállamok közötti kereskedelmet, illetve az unión belüli utazást. További újdonság volt, hogy a szerződés három pillérre helyezte az Európai Uniót. Az európai közösségek, valamint a gazdasági, szociális és környezetvédelmi politikák szolgáltak első pillérként. A közös kül- és biztonságpolitika alkotta a második pillért, amely azt kívánta szavatolni, hogy az uniós országok egységes külső jelenléttel, valamint összehangolt biztonsági stratégiával rendelkezzenek. Végezetül utolsó pillérként megjelent a bel- és igazságügy területe, amelyen belül megkezdődött a bűnüldözési, igazságügyi és bevándorlásügyi együttműködés.
0: A szerződés nagymértékben megerősítette az Európai Parlament szerepét. Az együttdöntési eljárás bevezetésével ugyanis kiterjesztette a parlament jogalkotási hatáskörét. Így az intézmény számos szakpolitikai területen az Európai Unió tanácsa mellett társjogalkotói rangra emelkedett. A szerződés az Európai Bizottságra vonatkozóan is nagyobb befolyást biztosított a parlamentnek. Azóta ugyanis a képviselők hagyhatják jóvá, illetve utasíthatják el a bizottság elnöki posztjára jelölt személy, illetve az egész biztosi testület kinevezését. Ezen kívül a parlamentnek a Maastrichti szerződés óta a költségvetési kérdésekben is nagyobb súlya van, így az intézmény jobban ellenőrizheti az EU költségvetését. A parlament szerepét érintő változások mind hozzájárultak ahhoz, hogy az EU döntéshozatali folyamata átláthatóbbá váljon, és még inkább a polgárok akaratát tükrözze.
1: A Maastrichti szerződést később az amszterdami és a nizzai szerződés igazította az aktuális fejleményekhez.
0: Az amszterdami szerződést 1997. október 2-án írták alá, és 1999. május 1-én lépett hatályba. Elsődleges célja az volt, hogy egyszerűsítse az uniós intézmények működését, és így felkészítse őket az EU jövőbeli bővítéseire. Bevezette az úgynevezett megerősített együttműködés lehetőségét. Ezzel a módszerrel az érdekelt tagállamok összefoghattak, és bizonyos területeken akkor is együttműködhettek, ha más tagországok nem akartak azonnal csatlakozni hozzájuk. Ez a rugalmasság kulcsfontosságú volt ahhoz, hogy a bővülő EU-ban a tagországok különböző igényei és érdekei ne csorbuljanak. Az amszterdami szerződés egy szociális fejezetet is beemelt az uniós jogba, és ezzel ráirányította a figyelmet a szociális jogokkal, a foglalkoztatással és a megkülönböztetésmentességgel kapcsolatos területek fontosságára. További célul tűzte ki a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség létrehozását, amely az uniós országok szorosabb együttműködését eredményezte olyan területeken, mint a menekültügy, a bevándorlás és az igazságszolgáltatás. A szerződés megerősítette a közös kül- és biztonságpolitikát is. Létrehozta ugyanis az uniós fődiplomata, vagyis az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének tisztségét. Ez nagyban elősegítette, hogy az unió nemzetközi szintéren egységesen tud fellépni. Az amszterdami szerződés emellett az unió hatékonyabb működése céljából intézményi reformokat vezetett be. Kiterjesztette az együttdöntési eljárást, amelynek értelmében a parlament bizonyos esetekben a tanáccsal közösen végezte a jogalkotási munkát, és más területen is növelte az Európai Parlament hatáskörét.
1: február 26-án a tagállamok aláírták a Nizzai szerződést, amely 2 évvel később lépett hatályba. Fő feladata az volt, hogy felkészítse az EU-t addigi történelme legnagyobb bővítésére, amely 2004-ben 10 új tagország, köztük Magyarország csatlakozásával valósult meg. A szerződés kiigazította a szavazati súlyokat a tanácsban, megváltoztatta az Európai Bizottság összetételét, és bővítette azokat a területeket, ahol a tanácsnak minősített többségi szavazást kellett alkalmaznia. Mindezekre a változásokra azért volt nagy szükség, hogy az EU döntéshozatali folyamatai a nagyobb számú tagországgal is hatékonyak és eredményesek maradjanak.

0: A Maastrichti szerződés, valamint az azt aktualizáló amszterdami és nizzai szerződés az európai integrációs folyamat jelentős állomásai voltak. A Maastrichti szerződés nagy horderejű politikai, gazdasági és társadalmi változásokat vezetett be, és ezzel lefektette a ma ismert EU alapjait. Az amszterdami és a nizzai szerződés erre építve tudtak tovább lépni. Kiigazították az intézményi rendszert, és felkészítették az EU-t a bővítésre. Ezek a szerződések jól tükrözik, hogy az Európai Unió dinamikus és fejlődésre képes, megfelelően tud alkalmazkodni az új kihívásokhoz és lehetőségekhez, illetve szükség esetén a reformoktól sem riad vissza. Az EU folyamatosan növekszik és változik, azonban ezek a felépítését és működését lefektető alapszerződések továbbra is sarokkövei maradnak.
1: Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
2: L-Ombudsman Ewropew huwa korp indipendenti u imparzjali li jassisti lill-persuni, lin-negozji u lill-organizzazzjonijiet li jintaqgħu ma' problemi bl-amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Dan il-korp jinvestiga każijiet ta' amministrazzjoni ħażina fl-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni. U bekk jaġixxi bħala intermedjarju bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet Ewropej. It-terminu Ombudsman jirreferi kemm għall-korp kif ukoll għall-persuna li tmexxi dan l-uffiċċju indipendenti. Kull sena, l-Ombudsman jagħti rendikont lill-Parlament dwar l-attivitajiet tiegħu u jippreżenta rapport lill-membri. L-Ombudsman jiġi elett bil-Parlament Ewropew għal mandat ta' 5 snin li jista' jiġġedded. Diċembru 2024, Teresa Anginio ġiet eletta bħala l-Ombudsman attwali. Anginio hija esperta indipendenti fil-qasam ta' drittijiet tal-bniedem u riċerkatriċi akkademika. Hija wkoll membru tal-Kumitat ta' Sorveljanza tal-Uffiċċju Ewropew kontra l-Frodi u ex-Viċi Ombudsman tal-Portugal. Qabilha kien hemm Emily O'Reilly, ex-ġurnalista mill-Irlanda. O'Reilly kienet ilha fil-kariga ta' Ombudsman Ewropew minn Lulju 2013. Probabilment qed tistaqsi xi jkopri dan it-terminu ġenerali ta' amministrazzjoni ħażina. Dan jikkonċerna mod partikolari l-irregolaritajiet amministrattivi, it-trattament inġust u l-każijiet ta' diskriminazzjoni. Iżda jikkonċerna

0: U chuid thuig agus fian ver de star an chinnaghine I an trádáil Fas Atlantic sclávathe. Lean siar aige feib breis ceirichéad bliain agus bhí teannach hurricane ar níos mó ná 50 milliún duine. Ba chóras de trádáil bhí an tánach idir an Eoraip, Iarthar na Hafrica agus críocha Mheiriceá I an trádáil Fas Atlantic sclávathe. Cé go cuireadh deire le ag tús na 1810, is féidir teannach ar na trádála san a éiscin fós sa látá nó bhán. Tá na hidéolíochtaí cníocha a bhíochaí díine chun údar thuirt na trádáil sclávathe agus chun leanúint le, fós le feiscint i mionta agus úmpar idir dhealaitheach na léantasa. Sa fad cruile sa, tá mi de tuirt iospraiteach na sclávíochta agus na trádála trasatlantaí sclávathe chun cuíne. Tá mi de féchan chumá ar an tslí go bhfuil teannach ar fós ag an gcuid thuaic san den stair ar an dán mór himpeléiring sa látá nó bhán. Tás níméis le súil siar ar an stair. In san 1810 ba chuilíneach do chuid na Franca i lár Mhuir Cheirib í Háití, inar oling Afracaig a bhí féghúirse cruatan do chreite. Bas ceantar in iarthar na Hafrica iad don chud is mó, agus bhí orthu doling lech le thuaireanta fada daon saothair, gortathe, galair, fhréigean agus drochothú fairsing. Ag an am, spreag idéalacha réimhlóid na Franca, saoirse, comhannas agus brathrachas, fonn na saoirse i measc faointear Háití. Ach ba láthair chuilinte í an choilíneach do chuachtaí choilíneacha a bhí an amíocht le chéile, a bhfuil an Spáin agus an Bhreatain, a thacaigh le feacsaine ag súile chun na lasna féine chur chun cín. Agus an taine san galéir atá luaint, tháinig an tír sclávaí Toussaint Louverture ar an láthair mar cheannar an muil a rá. Chuíosaigh sé muintir Háití sa réimhlóid a tháirle idir 1701 agus 1804. É deire bhí rá ar réimhlóid Háití. Bhain muintir Háití nás blachas ón Bhreancamach agus ba í Háití an chéad tír a bhainig ar sclávathe. Ní hamháin gur ba an cur canúna san sa stair a chur deire leis an sclávíocht a Háití, ach bhí teannach ar gcéibh aidnias fudí a géin. É deire, sé a spreag deire na trádála trasatlantaí sclávathe. Anois féchamais ar an látá nó bhán. Gach bliain cuiníomaid a réaspraiteach na sclávíochta ar an gcúigiú lá fichid de bhí an mhórta. Láid a náisiúnta na náisiún aontaithe a gcuine ar réaspraiteach na sclávíochta agus ar an trádáil trasatlantaíoch sclávathe. Meabhaíonn an lás an dúing na hanganníomhartha a dhéanamh agus tugann sé orm das na daoine a doling agus a cailg do bhór trádáil mhúdúil na sclávathe. Ina haunta san, tugan sé deistuing fasolta vúsculta mas dina óga fén mwael a vwinn le cníachas agus réaf cléana. Mar a dúirt ardúni na náisiún éantathe, Antonio Guterres.
1: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
0: Déna ganáil trasna an Atlantic ar na milúin lenaí, ban agus fár ón Afrik. Tamang íag óna dailig agus óna gríocha dúcha siad. Réab aga bobl as a chéile. Dénog trocht ar iad á gurt, dénog séna ar an éalacht. Is anan stair na sclávíochta agus stair na folinghe agus na barbarhochta. Is léirúí ina tréthe is measa den chine déna. Ach is stairí chomá a léiríon crógacht éachtach. A léiríon tréthe is fear an chine réana fiú, má éachtar ina dhíine féhúirse a dairig amach agus iad a snábhan ag asa, nú na dhíine bhí é san chealú na sclávíochta a leabhar amach a gcuine na cuire UFOsaí sa. Ach mar sin féin tá éirecht na trádála trasatlantaí sclávathe fós le rianú ar ar sochaí na léantasa. Is féidir nastíoach a dhéanamh idir na céad a bliain de rúhéirú choilíneach agus neamhannais ó síolta agus ach na mííochta an léanúh. Agus is féidling na troip chinnícha a úsáideach chun údar a thuirt a bhí réanacht na trádála sclávathe, éiscint a bhuachaint na bharchinnéocht geal atá dul an art a ríist sa látá na bhán. Tá sé de rúlgus ar an galéir cura gine éirecht chinnéach na sclávíochta.
1: It is incumbent on us all to fight slavery's legacy of racism.
0: Tá ról réthátach ag an adachas ó thaobh cníochas agus réamh cléana a chóraach. Sé sin an fág a gurinn na náisiún aontaithe an méid san béime ar an dácht a bhain le tionsna bhadachas a chur na luainte na glúnta atá le teacht fé chuisina agus iarbhirtí na sclávíochta agus a legan béime na ceachtainna dála mímar ón dréamh se gúach san. Mar thompla, ceandas na príomh slite chun tuiscint a thuirt do riine agus feasacht a bhuascailt ná an ochlíocht chearta úsáid. Sé sin an fá le blianta beaga nós gur stop stairithe a buint úsáid as an bhacail sclávaí, agus gur thosníadar a buint úsáid as an déirme dhíine féhúirse ina anad. Déanann siad é sin chun béim a leagan ar an déanacht féin ar dhéan chóras brúdúil na sclávíochta a dhíthil í a bhaintos na dhíine san. Trey Hunsnev Owl Chunstal UNESCO, Bally Nanina Fe Huirsha, a Sholog in Edugnok Kahar, Agus Lloyd Nashuntan and Nashun Enthe, Greener Ispatigna Sklaviata, Agus Eran Dradal Trasatlantic Sklavaha, Ta Irch the Yanen of Constar, Agus Chunachurna Tradala Trasatlantic Sklavaha, Agus Nasklaviata Dounda, a Scrodo. Savreshishin, Dogan and Nashun Enthe, Nablianta Fehisakoidjug, Gafehefe Kahar, Maran Dakoid Itanashunta, Umhuina de Vanus na Africa, Hun Aigahort in a Dolan Lanunacha, Vienigdina de Vanus na Africa, Kiniachus Agasidialu Chorusuch in Sanarov. Tajama Aimnesh and Dakoid Itanashunta son, Urum the Kyartan Dinachor Kunkin, Round Khadu Dina de Vanus na Africa, Chelura, Agas Krati de Lehoilich and Kiniachus a Choruk and Artu. Imean vehev fehe fehe, bi Parliament na Horpa an chéad instituid idan a siúnta a dahan an trádail fas Atlantic sklávahe agus an sklávíocht mar chwyrinne in aig na déanachta. Irún a glach tromlach mór na vesherí, íraig ar instituidi agus belstáit an eanta siorpig, éagáin na heimsire tá hart agus na chwyrinne in aig na déanachta a dena ga gwyna dina gorma agus dina dara a ahant ga hifigúil. Is cuid vúr den rún san eanta dachas chomá, tosh gyrmolog im mas nehe ele, Star na nina garma agus na nina dara a chura curriculum scolle. Ina haunta son, anish hartar an goigula fihid da vian vorta gach blian, agrian an lianra orpach a gwina an kiniachish an tachtan fri kiniachish agus eag solachta a gofort leis na fesheri agus an commission orpach. Tosha ma aim leis an tachtan son in mas nehe ele, kuit av aragadish sachal torha agus shikoliach a huit da hlucht na nina a doling an sklaviacht. Tá tionnachar ag stair na sláviachta agus a haibhacht chinéach leanúnach ar ar sochaí fós látá na bhán. Tá sé tátach gaoinóimis ar an aimseir tá thart agus gan inimis comóra ar gníomhaithe a bhfuil Toussaint Louverture a bhí ina cheannar sa chóraach a gan na sláviachta a Háití. Tréad na dachas agus tréad gníomhaith chóardaithe ar an leibhéil idirnáisiúnta agus ar leibhéil an aontais ar éan. Tá iarracht á denimh chun cura gaoine an chinéachais, fhreasacht a bhóscailt, comhain na sa chur chun cín, agus sochi níos cuimse hí agus níos cofirme a chruthú de chách. Si Parliament na Hárpa a chur an podchéile sa a de láthair. Is féad leat éisteacht de tuile podchéiltaí ar Europarl Radio, Radio Gréasáin Parliament na Hárpa.
2: Az elmúlt években az Európai Uniót és tagállamait nem egyszer próbálták külső hatalmak tudatos gazdasági nyomásgyakorlással rákényszeríteni politikáik megváltoztatására. Céljaik eléréséhez akár kereskedelmi korlátozásokat, bojkottot vagy adminisztratív gátakat is kilátásba helyeztek. Az e fajta kényszerítő intézkedések gazdaságilag és politikailag is egyre nagyobb problémát jelentenek az EU számára. A kereskedelmi világszervezetnek nincs hatásköre fellépni ellenük, ráadásul a nyomásgyakorlás amúgy sem hivatalos keretek között nyíltan folyik. Egészen mostanáig az Európai Uniónak sem volt semmilyen jogi eszköze ahhoz, hogy megvédje saját érdekeit. Az Európai Parlament és néhány uniós tagország legelőször 2020-ban adott hangot aggodalmának a gazdasági nyomásgyakorlás kapcsán. Az Európai Bizottság osztotta aggályaikat és a parlament álláspontját, mely szerint új intézkedésekre lenne szükség a kialakult helyzetben. A három fő uniós intézmény, a bizottság, a tanács és a parlament a kereskedelmi jogérvényesítésről szóló átdolgozott rendelet közzétételekor közös nyilatkozatban kérte, hogy az EU hozzon létre visszatartó erejű mechanizmust az unión kívüli, úgynevezett harmadik országok kényszerítő intézkedéseinek leszerelésére. Az Európai Bizottság ennek megfelelően 2021. decemberében elő is terjesztett egy rendeletjavaslatot, hogy az Európai Unió nemzetközi viszonylatban is hatékonyabban tudjon reagálni az ilyen helyzetekre. Abban meg is határozta, hogy az számít gazdasági kényszerítésnek, ha egy nem uniós ország kereskedelmi vagy beruházási intézkedésekkel, illetve ilyeneket kilátásba helyezve megpróbál nyomást gyakorolni az unióra vagy valamely tagállamára, hogy az egy adott szabályozási kérdésben meghatározott módon döntsön. De nézzünk egy konkrét példát. 2021. novemberében tajvani képviselet nyílt a litvániai Vilniusban. A névválasztást, hogy tudnélik Tajpej helyett Tajvanra hivatkoztak, Peking az Egy Kína elv durva megsértésének tekintette, mivel szerintük Tajvan az egy és oszthatatlan Kína része. A diplomáciai bonyodalom jelentős súrlódásokhoz vezetett Kína és Litvánia kétoldalú kapcsolatában. Célkeresztbe került a litván kormány. Kína különböző kereskedelmi korlátozásokat léptetett életbe, általános bojkottot hirdetett a litván cégek termékeire és szolgáltatásaira, illetve csaknem 90%-kal visszavágta a litván importot. Ugyanígy közigazgatási akadályokat gördített a vállalkozások útjába, korlátozta a beruházásokat és visszafogta a turizmust. Litvánia számára az egyik legnagyobb érvágás az volt, hogy Kína kizárt a vámrendszeréből. Emiatt a litván exportőrök nem tudták elvégezni a vámügyi intézéssel járó papírmunkát. Megszűnt a szállítmányok vámkezelése, és nem hosszabbították meg az importkérelmeket és az üzleti szerződéseket. Mivel Vilnius az export embargó ellenére sem változtatott álláspontján, Kína kilátásba helyezte, hogy a termékeiket és alapanyagaikat Litvániából beszerző más cégekre is kiterjeszti a büntető intézkedéseket. Pár hónappal később német vállalkozások jelezték is, hogy hátrány érte őket a másodlagos szankciók miatt. A gazdasági nyomásgyakorlás egyik fontos ismérve, hogy a színfalak mögött zajlik. Nem jellemző, hogy a felelős ország nyíltan elismerné lépéseit, vagy az intézkedései és saját vélt érdekei közötti kapcsolatot. Éppen ezért nagyon nehéz, sőt szinte lehetetlen az ilyen ügyeket nemzetközi fórumok, például a Kereskedelmi Világszervezet elé vinni. A kényszerítő intézkedések elleni uniós eszköz nem kifejezetten Kínát veszi célba, hanem segít az EU-nak kezelni a litván példához hasonló helyzeteket. Mit mond a jogszabály? Egyértelműen meghatározza, mi minősül gazdasági kényszerítésnek és ellenlépések megtételére jogosítja fel az Európai Uniót, ha egy harmadik ország fegyverként próbálná használni a kereskedelmet vagy a beruházásokat. Konkrét határidőket is megállapít az ügymenetre és a válaszlépésekre. A bizottságnak 4 hónap áll a rendelkezésére, hogy a kényszerítés gyanúját kivizsgálja, következtetései alapján pedig a tanácsnak 8-10 hete van arra, hogy minősített többséggel eldöntse, valóban kényszerítésről van-e szó. Ha bebizonyosodik a kényszerítő szándék, a bizottság hatásköre meghatározni a szükségesnek ítélt ellenlépéseket. Azoknak arányban kell lenniük az elszenvedett veszteségekkel, és a nemzetközi jog adta kereteken belül kell maradniuk. Végezetül az új szabályok értelmében az EU jóvátételt követelhet az okozott károk megtérítésére a kényszerítést alkalmazó nem uniós országtól. A parlament 2023. októberi plenáris ülésén a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság elnöke Bernd Lange így nyilatkozott.
3: Mostantól lesz a kezünkben egy eszköz, amely nem vaktölténnyel van megtöltve, hanem nagyon is éles lőszerrel. Nem játékpisztoly, valódi fegyver. Amihez tartás véget, néha igenis ki kell tenni a pisztolyt az asztalra, még ha napi alapon nem is nyúlunk hozzá. Az is világos, hogy csak a legvégső esetben fogjuk meghúzni a ravaszt. Inkább arra törekszünk, hogy elejét vegyük a nyomásgyakorlásnak. Tárgyalásos úton szeretnénk megoldani kereskedelmi partnereinkkel a problémákat, ám ha erre nincs mód, mégis lesz valami, amellyel meg tudjuk védeni gazdasági érdekeinket.
2: Napjaink egyre kiélezettebb geopolitikai erőviszonyai mellett a kényszerítő intézkedések elleni új kereskedelempolitikai eszköz egyszerűen létszükséglet. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. A témáról bővebben az Európai Parlament Think Tank weboldalán olvashat.
4: Šiandien moterys aktyviai dalyvauja visose visuomenės veiklos srityse. Jos yra neatsiejama darbo rinkos dalis ir užima vadovaujamas pareigas versle ir politikoje. Tačiau nepaisant to, kad jos dabar turi daug daugiau galimybių ir aktyviai veikia daugelyje sričių, kurios anksčiau buvo skirtos tik vyrams, dar reikia nueiti ilgą kelią iki tikros lyčių lygybės. Tuo pačiu metu praktiškai visose visuomenėse vis dar egzistuoja tokios problemos kaip smurtas prieš moteris, priekabiavimas ir diskriminacija. Klausotės tinklalaidės iš ciklo Siekiant geresnių rezultatų – Geresnė teisėkūra. Šioje tinklalaidėje

0: Idea tego rodzaju wsparcia nie jest nowa. Sięga ona szczytu w Paryżu w 1972 roku. Kiedy to europejscy przywódcy uznali, że duże różnice między regionami hamują wzrost gospodarczy i ograniczają możliwości rozwoju. Niektóre miejsca świetnie się rozwijały, a inne cierpiały na brak inwestycji. Przesłanie to przebija w słowach wypowiedzianych podczas konferencji prasowej przez Alberta Borchetta, członka ówczesnej Komisji Europejskiej. Zapis tej konferencji opublikowały służby audiowizualne Komisji. Należy również zauważyć, że ze względów ekonomicznych, politycznych, ale także ludzkich, taka rozbieżność między różnymi regionami wspólnoty jest nie do przyjęcia, zwłaszcza jeśli chcemy stworzyć zintegrowaną Europę oraz Unię Gospodarczą i Walutową. Zaproponowano rozwiązanie – łączyć zasoby na poziomie europejskim i inwestować je tam, gdzie mogłyby przynieść największe korzyści. Tak powstała unijna polityka spójności. To unijny sposób, by zmniejszać dysproporcje między regionami, tak aby ludzie mieli podobne możliwości, bez względu na to, gdzie mieszkają. Polityka ta obejmuje cztery główne programy finansowania. Jednym z nich jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Z jego środków miasta i regiony mogą inwestować w lepszą infrastrukturę, nowoczesny transport publiczny i innowacje cyfrowe. Dzięki Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego Łódź przekształciła dawne obszary przemysłowe w dzielnice kulturalne i odnowiła przestrzenie publiczne. Kolejnym ważnym programem jest Europejski Fundusz Społeczny Plus. Nakierowany jest na ludzi. Finansuje szkolenia, programy zatrudnienia i projekty społecznościowe. Dzięki temu funduszowi na przykład Lublin finansuje projekt Pomoc daje moc. Oferuje treningi umiejętności społecznych, terapię dla dzieci, konsultacje psychiatryczne, pomoc prawną oraz wsparcie dla osób doświadczających przemocy. Trzeci fundusz to Fundusz Spójności. Wspiera on duże projekty infrastrukturalne w mniej zamożnych krajach Unii. Skupia się na projektach związanych z infrastrukturą transportową i środowiskiem, takich jak linie kolejowe i systemy czystszej wody, które przynoszą korzyści miastom. Ostatnim, ale nie mniej ważnym elementem jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Program ten wspiera cel Unii, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Pomaga regionom najbardziej dotkniętym transformacją ekologiczną. Na przykład podregion koniński w Wielkopolsce otrzymał fundusze na odejście od węgla brunatnego, rekultywację terenów pogórniczych, rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym zielonego wodoru, poprawę efektywności energetycznej oraz przekwalifikowanie pracowników. Krótko mówiąc, te cztery fundusze wspierają rozwój lokalny, umiejętności i miejsca pracy, infrastrukturę o dużym znaczeniu oraz transformację ekologiczną. Parlament Europejski odgrywa decydującą rolę w skutecznym funkcjonowaniu polityki spójności. Wspólnie z Komisją i Radą Parlament pomaga ustanawiać zasady regulujące unijne fundusze i zatwierdza część budżetu przeznaczoną na politykę spójności. Upomina się, by Komisja i kraje Unii zapewniały silne wsparcie władzom lokalnym i regionalnym. W 2025 roku przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola otworzyła Europejski Tydzień Regionów i Miast, główne wydarzenie Unii poświęcone polityce spójności. Powiedziała:
1: Cohesion policy is a monument to this mission.
0: Polityka spójności jest pomnikiem tej misji i jednym z najwybitniejszych osiągnięć naszej Unii. Żywym wyrazem europejskiej jedności i solidarności. Pokazuje ona w praktyce, w jaki sposób Europa jednoczy się, aby zapewnić wszystkim regionom i obywatelom możliwość czerpania korzyści ze zrównoważonego wzrostu gospodarczego i postępu społecznego. Każda odnowiona szkoła, każdy nowo utworzony hub cyfrowy i każdy projekt dotyczący czystej energii współfinansowany ze środków unijnych są namacalnym dowodem na to, że Unia Europejska realnie zmienia życie ludzi. Ale jak miasto może skorzystać z unijnych funduszy? Proces ten zazwyczaj rozpoczyna się na szczeblu lokalnym. Władze lokalne określają, czym chcą się zająć. Bezrobociem wśród młodych ludzi, rosnącymi kosztami energii w budynkach publicznych, czy zaniedbaną dzielnicą. Następnie wybierają najbardziej odpowiedni program unijny i opracowują szczegółowy plan projektu. Plan ten określa, co należy zrobić, kto odniesie korzyści, ile czasu to zajmie, jaki wpływ powinno to mieć na życie ludzi. Projekty te ocenia się na szczeblu krajowym lub regionalnym. Jeśli zostaną zatwierdzone, miasta otrzymują fundusze i zazwyczaj mają kilka lat, by zrealizować swoje plany. Główna idea jest prosta. Gdy miasta mają dostęp do odpowiednich zasobów, łatwiej im postawić na ekologię, sprawiedliwość społeczną i stabilny rozwój. Dla studentów może to oznaczać lepszy dojazd autobusem na uczelnię, wyremontowane budynki i nowe możliwości szkoleniowe, które pozwolą im znaleźć pierwszą pracę. Kiedy więc następnym razem wsiądziesz do nowego autobusu lub przejdziesz przez odnowiony rynek, rozejrzyj się. Być może zobaczysz flagę Unii z napisem współfinansowane przez Unię Europejską. Była to audycja Parlamentu Europejskiego.
2: Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni se acordă proiectelor conduse de tineri care susțin democrația în Europa și promovează cooperarea și înțelegerea atât în Europa cât și în lume. El evidențiază munca zilnică depusă de tineri pentru a consolida un sentiment comun de identitate europeană. Acest proiect comun al Parlamentului European și al Fundației pentru Premiul Internațional Charlemagne din Aachen a fost creat în 2008. În fiecare an, juriile naționale și europene selectează câte un proiect din fiecare țară a Uniunii Europene. Câștigătorii naționali sunt invitați la ceremonia de premiere de la Aachen, în Germania, unde sunt anunțate primele trei proiecte. Premiile au fost acordate pe 12 mai 2023. Anul acesta, locul întâi a revenit proiectului ILEM din Belgia, prima aplicație lingvistică special creată pentru refugiați și solicitanți de azil. Aplicația folosește limbile străine pentru a elimina neînțelegerile interculturale și decalajele de cunoștințe dintre refugiați și țările lor gazdă. El include fraze utile, jocuri și povești pentru învățarea altor limbi, precum și modalități de a lua contact cu alți utilizatori. Obiectivul proiectului este să reunească oameni din diverse medii cu experiențe și statute sociale diferite. Ideea a luat naștere în 2021 și a avut la bază sloganul creat de refugiați pentru refugiați. Pe locul 2 s-au aflat două proiecte, Muzeul Climatic Mobil din Lituania și Corespondentul European din Țările de Jos. În mai 2022, Active Youth, o organizație cu sediul în Lituania, a înființat Muzeul Climatic Mobil pentru a încuraja oamenii să adopte un stil de viață ecologic. Muzeul este format din 4 containere maritime mobile, care reprezintă 4 teme: schimbările climatice, Pactul Verde European, agricultura durabilă și alimentele sănătoase și sfaturi practice pentru reducerea consumului. Expoziția poate fi recreată și în alte țări. Celălalt câștigător al locului 2 a fost Corespondentul European, proiect înființat în 2022 în Țările de Jos. El reunește peste 140 de tineri jurnaliști de pe întregul continent în scopul de a crea un jurnalism axat pe Europa. Cu ajutorul unei echipe de corespondenți, site-ul și buletinul său informativ acoperă întreaga Europa și se adresează unei comunități de cetățeni care doresc să privească dincolo de granițele lor naționale. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți afla mai multe pe site-ul instituției.
3: Alcide de Gasperi era un visionario.
4: Alcide de Gasperi was a visionary, but his vision was not born from abstract ideals. It was shaped by the experience of someone who has lived on the changing fault lines of empires.
5: These words, spoken by President Metzeler, give us an insight into Alcide de Gasperi, a politician who dreamt of uniting Europe's many identities in peace. You're listening to a special series of our podcast, History and Facts. In these episodes, we'll tell you the stories of the men and women who built Europe, its identity and its values. These were our founding mothers and fathers. Alcide de Gasperi was born in the late 19th century in an Italian minority region of the Austro-Hungarian Empire. He was a staunch opponent of fascism who founded the Christian Democracy Party in 1943. After the Second World War, he went on to serve as the first Prime Minister of the Italian Republic until 1953. Alongside Konrad Adenauer and Robert Schuman, he actively campaigned for European unity. One of his many legacies is the idea that nations and people have more to gain when they work together.
3: Nato in Trentino.
4: Born in Trentino, a land of borders and passage, he experienced the transition between two eras. He was able to see beyond borders and beyond the historical horizon, and thus imagine a united Europe, a world where diversity could represent the strength of a great common project.
3: Un mondo dove la diversità potesse rappresentare la forza di un grande progetto comune.
5: Alcide de Gasperi was born on the 3rd of April 1881 in the mountains of Trentino Alto Adige, also known as Sud Tyrol or South Tyrol, which at the time was part of the Austro-Hungarian Empire. His family was very poor and they were devout Catholics. In 1900, he moved to Vienna to study philology and became active in the Catholic student movement. After graduating, de Gasperi returned to Trentino and worked as a journalist for a Catholic newspaper, taking part in campaigns to achieve better rights for the Italian minority living there. When the Austro-Hungarian Empire broke apart in 1918, Trentino became part of Italy. A year later, de Gasperi co-founded the Italian People's Party. He was elected to the Italian Parliament in 1921. In the 1920s, Mussolini was consolidating his power in Italy. The fascists banned all other political parties in 1926, including the Italian People's Party. Its leaders were either driven out of political life or into exile. De Gasperi was arrested in 1927 and sentenced to 4 years in prison, but was released thanks to the intervention of Pope Pius XI. He then spent 14 years as a librarian in the Vatican. During this period, he reflected on how to align his religious values with political action. He eventually wrote Idee Ricostruttive, Ideas for Reconstruction, the foundation of the Christian Democracy Party, which was secretly established in 1943. After the fall of fascism, de Gasperi led the newly formed party and became Prime Minister, serving until 1953. During the de Gasperi era, Italy was rebuilt on a new foundation centred on a new republican constitution, stronger democratic institutions, and early economic recovery. Reforms included the right for women to vote, housing, land reform, developing southern Italy, and investing in energy. De Gasperi was a strong advocate of international cooperation. He believed that restoring Italy's role on the global stage was essential. He represented Italy at the Paris Peace Conference on the 10th of August 1946, marking the country's return to the international community.
6: Prendendo la parola in questo consesso mondiale.
7: As I take the floor in this world forum, I feel that everything, apart from your personal courtesy, is against me. It is, above all, my status as a former enemy, which makes me feel like a defendant, and the fact that I've been summoned here, after the most prominent among you have, following lengthy and laborious debate, already drawn up your conclusions.
5: He worked to persuade Italy to be part of the United States Marshall Plan and to join NATO, at a time when Italy still had one of the largest communist parties in Western Europe.
4: De Gasperi understood that in order to give Italy a future, it was necessary to create a future for Europe, a future different from the past. And he did it, understanding the need to find compromises, but remaining steadfast in his determination to never compromise on the values he believed in, and in which we all believe today.
3: noi tutti crediamo.
5: One of his most significant contributions was advocating for Germany's reintegration into the international community, along with the West German Chancellor Konrad Adenauer and French Foreign Minister Robert Schuman. He campaigned actively for European unity. They were three men from border regions, three men persecuted by fascism, who understood that borders were something to be overcome in order to put an end to years of war. De Gasperi supported the Schuman Declaration, which led to the creation of the European Coal and Steel Community, and he also promoted the idea of a common European defence policy. In 1951, he addressed the Council of Europe Assembly in Strasbourg, speaking in French, on the importance of the European Defence Community.
7: If we create only common administrations without a higher political will guided by a central authority in which national interests come together, crystallise and are nurtured into a higher union, then there is a risk that this European project will appear cold and lifeless compared to the dynamism of individual nations.
5: De Gasperi firmly believed that being a Europeanist would bring peace and democracy to the continent. He envisioned a united Europe, not as a replacement for individual nations, but as a partnership where states support and strengthen one another. His experiences growing up in a border region, living under fascism and being part of a minority, made him deeply aware of the need for European unity to heal the wounds of war and prevent future atrocities. In this vision, he closely aligned with Schuman and Adenauer, fellow architects of the European Union. Though he died in 1954 and didn't live to see his dream fully realised, Alcide De Gasperi remains a foundational figure in the story of European integration. His legacy lives on in the values and institutions of the European Union we know today.
3: Questa è l'Europa immaginata da Alcide De Gasperi.
4: This is the Europe imagined by Alcide De Gasperi. A Europe where borders do not limit ambitions, where cooperation leads to shared prosperity. A Europe we must continue to build for those who come after us. A Europe based on values that offer solutions. Today and every day, let us remember him, honor his legacy and realize his vision.
3: E realizzeremo la sua visione.
5: This podcast is brought to you by Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
8: Aparte de asistir a los plenos, los eurodiputados y eurodiputadas integran las comisiones parlamentarias. Son muchas y cada una se especializa en un tema concreto. Pero ¿cómo funcionan? Cuando hablamos de las instituciones europeas, algunos términos se repiten con frecuencia, pero no todos se refieren a lo mismo, como en el caso de la palabra comisión. Puede referirse a la Comisión Europea, una de las tres instituciones principales de la Unión, pero también a las comisiones parlamentarias, que como indica su nombre, forman parte del Parlamento. En este episodio vamos a intentar aclarar esta diferencia. Aparte de asistir a los plenos, los eurodiputados y eurodiputadas forman parte de las comisiones parlamentarias, que se reúnen en Bruselas periódicamente. Los debates se retransmiten de forma pública y se pueden seguir por internet. Pero ¿cómo se forman estas comisiones? Al comienzo de cada legislatura, el Parlamento decide qué diputados y diputadas formarán parte de cada comisión. El tamaño de las comisiones varía significativamente en función de su ámbito de competencia. Por ejemplo, durante la primera mitad de esta décima legislatura, las comisiones tendrán entre 25 y 90 miembros. Su composición política siempre refleja el porcentaje de cada uno de los grupos políticos en el conjunto del Parlamento. En la primera reunión de una comisión, se eligen los miembros de su mesa, conformada por una presidencia y hasta cuatro vicepresidencias. Al igual que sucede con la presidencia y las vicepresidencias del Parlamento Europeo, su mandato dura 2 años y medio. Por otra parte, cada comisión cuenta con su propia secretaría, cuyo tamaño varía dependiendo del tamaño de la comisión. Entonces, ¿cuántas comisiones hay y qué ámbitos abarcan? hay 20 comisiones permanentes, cada una de ellas especializada en un ámbito concreto. Por citar algunos ejemplos, existen comisiones dedicadas a los presupuestos, la pesca, la cultura y la educación, y también a los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Asimismo, el Parlamento puede crear comisiones de investigación para estudiar posibles infracciones o supuestos de mala administración al aplicar el derecho de la Unión. En algunos casos, también crea subcomisiones o comisiones temporales especiales para abordar cuestiones específicas. Actualmente hay 4 subcomisiones: Derechos Humanos, Seguridad y Defensa, Asuntos Fiscales y Salud Pública. Cada una está compuesta por 30 diputados y diputadas. Por su parte, las comisiones especiales tienen un mandato de un año prorrogable. Tomemos como ejemplo la Comisión Especial sobre la Pandemia de COVID-19. Se creó en marzo de 2022 para un mandato inicial de un año, que se amplió 3 meses. En 15 meses, organizó más de 30 audiencias y talleres con más de 200 especialistas, entre los que se contaban representantes de la Unión Europea y del resto del mundo, y 8 comisarios y comisarias europeos. Esta comisión leyó y redactó cientos de documentos, encargó estudios y realizó 6 misiones. Y todo ese esfuerzo dio sus frutos. Durante el pleno celebrado en julio de 2023, el Parlamento aprobó la resolución Pandemia de COVID-19, enseñanzas extraídas y recomendaciones para el futuro, con la que concluyó el trabajo de la Comisión Especial. ¿Pero qué hacen las comisiones parlamentarias? Muchas cosas. Su función principal consiste en preparar los trabajos del Pleno, es decir, del Parlamento reunido al completo. Así, a partir de propuestas legislativas de la Comisión Europea, las comisiones parlamentarias elaboran informes que examinará el Parlamento o dictámenes dirigidos a otras comisiones. En otro episodio del podcast hablaremos del cargo de ponente, que es responsable de estos informes. Las comisiones parlamentarias estudian las propuestas legislativas, presentan enmiendas en el Pleno y designan un equipo negociador para que colabore con el Consejo en la legislación europea. Además, organizan audiencias de expertos a fin de garantizar que se tomen las mejores decisiones posibles. Por último, las presidencias de todas las comisiones se reúnen en la Conferencia de Presidentes de Comisión, que elige cuál de sus miembros ocupará su presidencia para un mandato de 2 años y medio. La conferencia es el órgano político que coordina el trabajo de las comisiones y vela por que cooperen adecuadamente. En resumen, una comisión parlamentaria trabaja en un tema muy concreto y se compone de diputados y diputadas que elaboran informes destinados a los plenos. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
9: Mit tekint hulladéknak az uniós jog? Azokat az anyagokat és tárgyakat, amelyeket valaki kidob, kidobni szándékozik, vagy kidobni kényszerül. A hulladékok képződésével rengeteg erőforrás, idő, energia és hasznos földterület megy veszendőbe. Kezelésüknek és ártalmatlanításuknak ráadásul óriási a környezeti hatása. Gondoljunk csak a hulladéklerakókra. Nagy földterületeket foglalnak, és szennyezhetik a levegőt, a vizeket, a talajt. A hulladékégetéssel pedig sok káros anyag kerül a levegőbe.
10: Az Európai Unió emiatt arra törekszik, hogy mérsékelje a hulladékok egészségre és környezetre gyakorolt hatásait, illetve hatékonyabban használja fel a rendelkezésre álló erőforrásokat. Nézzünk erre néhány példát.
9: Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban arról lesz szó, hogy mit tesz az EU azért, hogy ne képződjön annyi hulladék, illetve hogyan segíthetjük a meglévő mennyiség hasznosítását, például újrafeldolgozással.
10: De kezdjük az alapoknál. Fontos különbséget tenni élelmiszerveszteség, élelmiszerhulladék és biohulladék között. veszteséggel az élelmiszerellátási lánc különböző állomásain, a termények betakarításakor, illetve az élelmiszerek előállításakor, csomagolásakor, tárolásakor, szállításakor vagy forgalmazásakor kell számolni, mert az áru megsérülhet, elveszhet, megsemmisülhet.
9: Hulladék ezzel szemben akkor keletkezik, ha a kereskedő, az étkeztetési szolgáltató vagy a fogyasztó kidobja az élelmiszert. Több forrása is lehet, néha csak arról van szó, hogy a friss termény küllemre nem felel meg a kívánalmaknak, és ezért kiselejtezik. Máskor a kereskedők vagy a fogyasztók azért dobnak ki valamit, mert közeleg a lejárati dátuma, illetve lejárt a minőség megőrzési ideje. Ugyanígy hulladék lesz azokból az ételekből is, amelyek az éttermekben vagy a háztartásokban maradnak a tányéron.
10: Végezetül a biohulladék nem csak élelmiszerekből keletkezik. Ide soroljuk az úgynevezett zöld hulladékot is, például a kertben levágott ágakat, vagy az ajándékba kapott elszáradt virágcsokrot. Begyűjtés és újrafeldolgozás szempontjából ugyanis ugyanúgy kezeljük, mint az élelmiszer hulladékot.
9: Becslések szerint 2022-ben mintegy 132 kg élelmiszert pazaroltunk el az Európai Unióban fejenként. Ennél is döbbenetesebb, hogy az ilyen hulladékok több mint felét a háztartások termelik. Lakosonként évente átlagban 72 kg-ot.
10: A számok sokkolóak. Az uniós intézmények ezért különböző szabályozási eszközökkel és figyelemfelhívó kampányokkal igyekeznek elérni, hogy minél kevesebb élelmiszer hulladék keletkezzen, illetve a meglévő mennyiséget jobban újra tudjuk hasznosítani.
9: A jogalkotók a körforgásos gazdaságról szóló csomag részeként először is 2018-ban elfogadták a hulladékokról szóló keretirányelvet, amely 2024. január 1-től előírta a biohulladék szelektív gyűjtését. A biológiailag lebomló hulladékot tehát ma már minden tagország kötelezően begyűjti. Az Európai Bizottság felmérte, hogy a szabályozás és az intézkedések mennyire érik el a kitűzött célokat, és 2023. júliusában célzott módosításokat javasolt.
10: Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2020-ban az élelmiszer pazarlás elleni világnappá nyilvánította szeptember 29-ét. Az uniós intézmények üdvözölték a kezdeményezést és felsorakoztak az ügy mellett. Az Európai Bizottság például 2024. szeptemberében kampányt indított Zero Waste, More Taste felkiáltással, hogy ne a kukát etessük, hanem mi lakjunk jól. Ingyenes szakácskönyvet tett közzé híres európai séfek 27 receptjével. Ebből az olvasók nem csak az ételmaradékok újrahasznosításához kaphatnak tippeket, de az Európai Unió kulináris sokszínűségét is megismerhetik. Tekintve, hogy a háztartások termelik az összes élelmiszer hulladék több mint a felét, és hogy leginkább a zöldségek és a gyümölcsök mennek veszendőbe, a kampány elsősorban ezekre az élelmiszerekre és a végső fogyasztókra összpontosított. Persze folytathatnánk a sort meg annyi uniós szintű projekttel, de mi a helyzet a tagállamokon belül és saját házunk táján?
9: Magán és állami cégek összefogásának hála forrásokhoz jutott több olyan projekt is, amely az élelmiszerpazarlás mérséklésével és a biohulladékok hasznosításával foglalkozik. Jó példával jár elől Milánó. Az ott élők megmutatták, hogy egy sűrűn lakott, nagy lélekszámú helyen is meg lehet oldani a kommunális élelmiszerhulladékok szelektív gyűjtését. Mégpedig a csaknem másfél millió lakosú világváros teljes területén. Mindenki átlátszó szemetes zsákokban gyűjti a műanyag csomagoló anyagokat és a már nem újrahasznosítható hulladékokat is. A hulladékkezeléssel megbízott cég munkatársai szemrevételezik a házak bejáratánál elhelyezett zsákokat, és bírságot vethetnek ki, ha azok az elvártól eltérő típusú hulladékot is tartalmaznak. A katalánoktól is van mit tanulni. Autonóm kormányuk adót vet ki azokra, akik a biohulladékot lerakókba teszik vagy elégetik. Ezzel anyagilag mindenkit arra ösztönöznek, hogy szelektíven gyűjtsék vagy komposztálják az ilyen hulladékot, ahelyett, hogy kevésbé környezetbarát módon kommunális hulladékként kezelik. az adóból befolyó összeg legalább felét a biohulladékok és a maradékhulladékok kezelésére kell fordítani. A bevétel fennmaradó része pedig az egyes önkormányzatokat illeti, attól függően, hogy mennyire hatékonyan gyűjtötték be az élelmiszerhulladékot.
10: Magyarországon a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, a NÉBIH, maradék nélkül programja 2016 óta követi nyomon a magyar lakosság élelmiszerpazarlását. A legfrissebb eredmények alapján fejenként átlagosan 62 kg élelmiszerhulladékot termelünk a háztartásunkban egy év alatt, amely a teljes lakosságra vetítve 594 ezer tonna. Az összes élelmiszerhulladéknak több mint 41%-a elkerülhető, vagyis tiszta pazarlás. Ezen a helyzeten kíván segíteni a Magyar Élelmiszerbank. Ételt mentünk, hogy életet mentsünk kampányukkal, felkutatják a kereskedők lejárat közeli és csomagolási hibás termékeit, hogy azok ne vesszenek kárba. Már több mint 100 millió kilogramm élelmiszert adományoztak a nélkülözőknek.
9: Miért is olyan fontos az újrafeldolgozás és az újrahasznosítás? Mert a biohulladékból ezáltal például másodlagos nyersanyag válhat. Ha a szerves hulladék lebomlik, természetes, tápanyagokban gazdag trágyaként felhasználható a kertekben és a termőföldeken. Vannak emellett olyan cégek, amelyek metánfermentáció útján biogázt állítanak elő az élelmiszerhulladékokból. Ez azt jelenti, hogy a szerves termékek erjedése során keletkező metánt hasznosítják. A biogáz megújuló energiaforrás, elektromos és hőenergia, valamint üzemanyag állítható elő belőle.
10: Az élelmiszerpazarlás problémájával több okból is érdemes foglalkozni. Ha kevesebb élelmiszer megy veszendőbe, több marad emberi fogyasztásra. Az élelmiszerek előállítása és fogyasztása pedig kevesebb terhet ró a környezetre. Arról nem is beszélve, hogy több pénz marad a vállalkozások és a fogyasztók zsebében. Ha mi magunk odafigyelünk arra, hogy miből mennyit vásárolunk, és kétszer is meggondoljuk, hogy kidobjunk-e valamit, közvetlenül is hatást gyakorolhatunk az élelmiszer hulladékok mennyiségére.
9: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a European Radio weboldalán.
11: Daphne Caruana Galizia ajakirjandusauhinna sai tänavu Kreeka, Saksa ja Briti ajakirjanikest koosnev konsortsium. Nad uurisid kalalaeva Adriana hukku, mis toimus juuni keskpaigas Kreeka edelarannikul. Laeva hukkus sai surma üle 600 rändaja, kes olid oma teekonda alustanud mõni päev varem Liibüast.
12: Liberté d'expression.
13: Freie Meinungsäußerung.
14: Libertà d'espressione.
15: Libertà d'espressione.
16: Di la verità, anche se la tua voce trema.
17: Daphne Caruana Galizia.
11: Võidu artikli pikk ja poeetiline pealkiri kõlab järgmiselt. Võimude välja lülitatud kaamerate kinni pigistatud silma all. Surm Vahemere süngeimas sügavikus. Ühisuurimuses osalesid Kreeka uuriv väljaanne Solomon, Saksa vabaühendus Forensis ja valikuõiguslik ringhääling ARD ning Briti ajaleht The Guardian. Töö tulemusena selgus, et lähiajaloo hukkunute rohkeima laevahuku põhjustas Kreeka rannavalve tegevus. Samuti tulid päevavalgele ebakõlad Kreeka võimude raportites. Ajakirjanikud vestlesid enam kui 20 ellujäänuga, uurisid kohtudokumente ja rääkisid oma allikatega rannavalves. Selgused päästevõimalused jäeti kasutamata ja abipakkumisi ignoreeriti. Ellujäänute tunnistustest ilmneb koguni see, et kalalaeva uppumiseni viisid Kreeka rannavalve püüdlused seda pukseerida. Kreeka rannavalve on pukseerimiskatseid eitanud. Forensis rekonstrueeris tolle traagilise öö sündmused kalalaeva interaktiivse kolmemõõtmelise mudeli, rannavalve logiandmete ja rannavalve laeva kapteni tunnistuste põhjal. Lisaks kasutasid nad näiteks lennutrajektooride ja mereliikluse andmeid, satelliidipilte ning videoid lähedal asunud laevadelt. Auhinda vastu võttes ütles Solomoni ajakirjanik Iliana Papangeli järgmist.
12: Loodame, et see auhind aitab austada laevahukus ellujäänute ja pereliikmeid kaotanute läbielamisi ning et need surmad ei jää märkamata ega süüdlased karistamata.
11: Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola sõnas auhinnatseremoonial järgmist.
1: The European Parliament will continue to stand by Daphne's.
12: Euroopa Parlament toetab jätkuvalt Daphne Caruana Galizia perekonda, tõe otsijaid ja sõltumatut ajakirjandust õigluse jalule seadmisel. Me oleme nõudnud vastuseid. Me oleme kontrollinud ja õigusakte vastu võtnud. Ja me jätkame õigusloomega, et tagada, et meie Euroopa on koht, kus ajakirjanikud saavad töötada tundmata hirmu ahistamise, vägivalla või koguni mõrvamise ees.
11: Daphne Caruana Galizia auhind anti välja kolmandat korda. Selle eesmärk on tunnustada väljapaistvat ja põhjalikku ajakirjandustööd, mis propageerib Euroopa Liidu põhimõtteid ja väärtusi. Daphne Caruana Galizia oli Malta ajakirjanik, blogija ja korruptsioonivastane aktivist. Ta sai tuntuks rahapesu, interneti hasartmängude ja organiseeritud kuritegevuse vaheliste seoste paljastamise ning Malta kuldsete passide andmise poliitika uurimisega. 2017. aasta 16. oktoobril sai Daphne Caruana Galizia oma auto istme alla paigaldatud pommi plahvatuses surma.

0: con sus vecinos y se convirtió en miembro del Consejo de Europa, la OTAN y la Organización Europea de Cooperación Económica. Adenauer también fue un firme defensor de la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, puesta en marcha con la Declaración Schuman el 9 de mayo de 1950 y del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, firmado en 1957. En junio de 1966, ante un nutrido auditorio en Metz, Francia, señaló sus ventajas.
1: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
0: Si logramos crear una organización que permita a los franceses ver todo lo que ocurre en Alemania en el sector de la siderurgia y la minería del carbón y, a su vez, que los alemanes también puedan ver lo que ocurre en Francia, este control mutuo será la mejor vía para desarrollar una política basada en la confianza. El mayor fuerte de Konrad Adenauer era la política exterior. Tras sus experiencias durante la Segunda Guerra Mundial, estaba firmemente convencido de que el único camino hacia la paz y la estabilidad duraderas en Europa pasaba por la unidad. En 1963, Francia y Alemania firmaron el Tratado del Elíseo, también conocido como el Tratado de Amistad. Esto supuso un hito en su reconciliación tras un siglo de animosidad. El tratado ponía de manifiesto la estrategia política de Adenauer y su visión del papel de Alemania en Europa. Si bien Adenauer abogaba por la unidad y fue uno de los principales impulsores de la reconciliación franco-alemana, su propio país se enfrentó a la división durante la posguerra, y para más inri, el Muro de Berlín se construyó en 1961, a pocas semanas de las elecciones federales. Pero la polémica en torno a la construcción del Muro de Berlín no impidió a Konrad Adenauer ganar sus cuartas elecciones federales como parte de una coalición entre el grupo parlamentario de la Unión Demócrata Cristiana, Unión Social Cristiana y el Partido Democrático Libre. Desempeñó el cargo durante media legislatura, según lo pactado, y dimitió en 1963. En 1966, con 90 años, también renunció a su cargo de presidente federal de la CDU. Esto marcó el fin de su carrera política. Konrad Adenauer, apodado de Alte o el Viejo, murió el 19 de abril de 1967 a la edad de 91 años. Reconocido en todo el mundo como un político al que los alemanes le deben su libertad, prosperidad y su seguridad social, fue igualmente decisivo en la construcción de la Europa actual. Walter Hallstein, primer presidente de la Comunidad Económica Europea, puso de manifiesto lo que representa el legado de Adenauer para la política europea.
2: In jeder Politik ist so viel Stärke wie Hoffnung in ihr ist.
0: En toda política hay tanta fuerza como haya de esperanza. Y en la política europea hay mucha esperanza. Que esto sea así se debe en gran medida a este hombre. Y por eso nos inclinamos ante sus convicciones y los logros políticos de su vida.
2: Und vor seiner politischen Lebensleistung.
0: Para más podcasts, sigue escuchando Europarl Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
3: Als we denken aan het Europees Parlement, dan stellen we ons vaak parlementariërs voor die in een grote vergaderzaal hun stem uitbrengen. Die stemmingen vinden eigenlijk maar één keer per maand plaats, tijdens zogenoemde vergaderperiodes. Maar wat is een vergaderperiode dan precies? En hoe verloopt een plenaire vergadering? Iedere maand, behalve in augustus, komen de leden van het parlement 4 dagen samen in de plenaire vergadering in Straatsburg. Daarnaast worden er geregeld extra vergaderingen georganiseerd, die in Brussel worden gehouden. Voor elke vergaderperiode wordt een agenda opgesteld. Plenaire vergaderingen vormen het hoogtepunt van de wetgevingswerkzaamheden van het parlement en vinden plaats nadat de leden in afzonderlijke commissies of binnen hun respectieve fracties hebben vergaderd. De plenaire vergadering is ook het forum waar de leden deelnemen aan de Europese besluitvorming en hun standpunt verwoorden tegenover de Europese Commissie en de Raad. De leden van het parlement kunnen trouwens vragen stellen aan de Commissie en de Raad tijdens het zogenoemde vragenuur. Tijdens plenaire vergaderingen kan het parlement zich uitspreken over elk thema dat het belangrijk vindt. Daarnaast kan het de Europese Commissie vragen een wetgevingsvoorstel in te dienen over een bepaald onderwerp. In de grote vergaderzaal worden ook vaak internationale persoonlijkheden uitgenodigd, zoals staathoofden, klokkenluiders of activisten. Maar de plenaire vergadering is vooral gericht op debatten en stemmingen. Die kunnen over verschillende soorten teksten gaan, afhankelijk van het thema dat wordt behandeld en het type wetgevingsprocedure. Denk bijvoorbeeld aan parlementaire verslagen over wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie. De leden kunnen in deze verslagen wijzigingen aan de tekst van de commissie voorstellen. Zo'n amendement kan bestaan uit een schrapping, herformulering, vervanging of toevoeging. In de plenaire vergadering wordt in de regel eerst over teksten gedebatteerd. De spreektijd is vaak heel kort en afhankelijk van het aantal leden dat het woord heeft gevraagd. Als veel leden willen spreken, kunnen debatten urenlang duren. Meestal spreken de leden in hun moedertaal. Daarom zijn tolken zo belangrijk, want zij vertalen alle interventies simultaan in andere officiële talen van de Europese Unie. Na het debat is het tijd om te stemmen. Bij een stemming over een parlementair verslag, als we hetzelfde voorbeeld gebruiken als hiervoor, wordt eerst over elk afzonderlijk amendement gestemd en daarna over de gewijzigde tekst als geheel. De stemming gebeurt vaak in een stevig tempo. Soms wordt er over honderden amendementen na elkaar gestemd. In tegenstelling tot wat je zou kunnen verwachten, stemmen de leden het vaakst bij hand opsteken. De voorzitter van de vergadering stelt dan de meerderheid vast. Het is natuurlijk cruciaal dat de voorzitter daarbij geen vergissing maakt. Bij de minste twijfel vraagt hij een elektronische stemming aan om een nauwkeurigere uitslag te krijgen. In de plenaire vergadering beslist het Europees Parlement meestal met een absolute meerderheid. Dat wil zeggen dat meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen nodig is. De uitslag is pas geldig als een derde van de leden in de vergaderzaal aanwezig is. Als de voorzitter vaststelt dat dit quorum niet is bereikt, wordt de stemming uitgesteld tot de volgende vergadering. Aan het einde van de vergadering kunnen leden een stemverklaring afleggen om hun keuze of die van hun fractie nader toe te lichten. De Europese Commissie kan ook reageren op de uitslag van de stemming en haar conclusies uiteenzetten. In de plenaire vergadering gebeuren er nog veel andere dingen. Het is onbegonnen werk om alles in één enkele podcast samen te vatten. Maar bij wijze van voorbeeld wordt in de plenaire vergadering ook het jaarrooster van parlementaire werkzaamheden aangenomen. Daarin is bepaald in welke weken de commissies en de fracties van het parlement samenkomen. Belangrijk om te weten is dat elk debat dat in de plenaire vergadering plaatsvindt, rechtstreeks wordt uitgezonden op de officiële website van het parlement. Heb je zin om tijdens de vergaderperiode het parlement te bezoeken? Dan is dat zeker mogelijk. Je kunt zelfs een paar minuten plaatsnemen in de grote vergaderzaal om de werkzaamheden van de parlementariërs te volgen. Dit is een uitgelezen kans om meer te leren over het verloop van de plenaire vergadering. Kom dus zeker langs en beleef de democratie in actie. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europaal Radio, de webradio van het Europees Parlement.
4: Amióta az ENSZ 2015-ben konkrét célokat tűzött ki a fenntartható fejlődés érdekében, világszerte egyre inkább a zöld fejlesztésekre és a digitalizációra összpontosul a kutatás és az innováció. A konkrét törekvéseknek köszönhetően az érdekeltek különböző csoportjai vonódnak be a fejlesztésekbe, és egyesíteni tudják erőforrásaikat. Ezzel lehet a lehető legtöbbet kihozni a tudományos és technológiai célú közberuházásokból. A kutatásra és innovációra fordított minden egyes centet tulajdonképpen Európa jövőjére költjük. Segít helytállni a világpiaci versenyben, valamint megőrizni életszínvonalunkat és társadalmi berendezkedésünket. Emberek millióinak mindennapjait könnyíti meg Európában és világszerte. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban az Európai Unió legfőbb kutatási és innovációs keretprogramjával, a Horizont Európával foglalkozunk. Hosszú távú keretprogramjain keresztül az Európai Unió jelentős összegeket áldoz tudományos kutatásra és a kutatási eredmények hasznosítására. Rengeteg az életminőségünkre jelentősen kiható probléma, amivel foglalkozni kell. A klímaváltozás már ma érezteti hatását, ami miatt például fenntarthatóvá kell tennünk energiafogyasztásunkat és közlekedésünket. Az is fontos, hogy a tudományos áttörések nyomán valós kereskedelmi potenciállal rendelkező életképes termékek szülessenek, és hogy a kutatók és fejlesztők világszerte ne elszigetelten, hanem egymással együttműködésben tudjanak dolgozni. A Horizont Európa az EU legfőbb kutatási és innovációs keretprogramja. A 2021 és 2027 közötti időszakban 95,5 milliárd eurós költségvetésből gazdálkodik. Ám jóval több puszta pénzforrásnál. Ezekkel a ráfordításokkal az Európai Unió kifejezetten a tudományos kiválóság és az innováció előmozdítására, valamint a társadalmi kihívások kezelésére törekszik Európa szerte. A nagyívű program azért is segíti a kutatókat, a vállalkozásokat és a döntéshozókat, hogy Európa a kutatás és az innováció terén a világ élvonalában maradhasson. Elődjéhez a Horizont 2020 keretprogramhoz hasonlóan a Horizont Európa is három fő pilléren nyugszik. Az első a tudományos kiválóságot alapozza meg azáltal, hogy forrásokat biztosít a legkorszerűbb technológiákat, ismereteket és készségeket ötvöző kutatásokhoz. A második a globális kihívásokra és az európai ipar versenyképességére koncentrál. Azokat az innovációkat és ágazatokat támogatja, amelyek létfontosságúak Európa gazdasági világelsőségéhez. A harmadik kifejezetten a forradalmi újításokat segíti azáltal, hogy kedvező feltételeket teremt az innovációhoz, és azokat a rendszereket erősíti, amelyeken belül a különböző hátterű vállalkozók, befektetők, feltalálók és oktatási intézmények egymást támogatva tudnak kutatni, és tudják a kutatási eredményeket hasznosítani. A Horizont Európa küldetéseket is finanszíroz, ha égető társadalmi problémák megoldásáról van szó. Ezek között említhetjük például a rákot, a klímaváltozást, vagy a vizek és a termőtalaj egészségének leromlását. A küldetéseknek az a céljuk, hogy adott időkereten belül egy konkrét kérdésben kézzelfogható eredményekhez vezessenek. A keretprogram európai partnerségek működését is támogatja, hogy az uniós és tagállami magán- és közszektorbeli partnerek, például ipari szereplők, egyetemek, kutatóintézetek, helyi, regionális, nemzeti vagy nemzetközi szintű közfeladatot ellátó szervek, illetve civil társadalmi szervezetek, köztük alapítványok és nem kormányzati szervezetek közös munkáját segítse. A legváltozatosabb témákban ír ki pályázati felhívást és biztosít pénzügyi támogatást az egészségügytől kezdve a klímaváltozáson át a digitális technológiákig és az energiaügyig. A Horizont Európa által finanszírozott számos projekt akár meg is változtathatja életünket. Elég, ha csak az új gyógyászati technológiákra vagy a megújuló energiaforrások hasznosítására gondolunk. Nézzünk is két példát. Az első a görögországi székhelyű Fort által koordinált Next Gen Biopest a gyümölcsök és zöldségek kártevő mentesítését készül forradalmasítani. A legnagyobb problémát jelentő növényi kártevőkkel és kórokozókkal kívánja felvenni a küzdelmet, mégpedig a környezetet kímélő biológiai módszerekkel. A 2024 márciusában indult és 2028 februárjáig tartó projekt a remények szerint visszafogja majd a szintetikus rovarölőszerek használatát, növeli a terméshozamot, védi az emberi egészséget és fenntarthatóbbá teszi a gazdálkodást. 6 millió eurót is meghaladó költségvetésének 90%-át a Horizont Európa adja. A második az Omnixense, amely 5 uniós ország közös projektje. A 2024. januárjában indult kezdeményezés a tüdőrák felismerésében hozna gyökeres változást. Nanooptikai bioérzékelőkön alapuló csúcstechnológiájuk a fényfizikai jellemzőit kihasználva a tüdőrák leggyakoribb formájának, a nem kis sejtes daganatnak a prognózisán tudna javítani. A projektben vezető egyetemi kutatócsoportok és tech cégek vesznek részt. Fejlett technológiákat, így például mesterséges intelligenciát, mikrofluidikai vizsgálatokat és metaanyagokat is alkalmaznak. Munkájukat a Katalán Biotechnológiai Intézet koordinálja. A rákdiagnosztikai előnyökön túlmenően az Omnixense olyan innovációk előtt is megnyitja az utat, mint a személyre szabott gyógyászat és a távegészségügy. Az uniós tagországokban nemzeti kapcsolattartópontok segítik a Horizont Európa forrásaira pályázókat. A részvétel minden aspektusával kapcsolatban gyakorlati tanácsokkal, útmutatással és információkkal szolgálnak. A Kutatási és Innovációs Keretprogram támogatja a határokon átívelő együttműködést, ugyanakkor versenyhelyzetet is teremt, hogy a legjobb ötletek és projektek jussanak forrásokhoz. Ez a kettős szemlélet biztosítja, hogy az Európai Unió világviszonylatban a kutatás és az innováció élvonalában maradhasson. Az Európai Parlament meghatározó szerepet játszik a Horizont Európa alakításában. A képviselőknek gondjuk van rá, hogy a keretprogram illeszkedjen az Európai Unió általánosabb politikai célkitűzéseihez, például az Európai Zöld Megállapodáshoz és a digitális stratégiához. Több alkalommal is kérték a keretprogram költségvetési keretének növelését, tekintettel arra, hogy a kutatás és az innováció milyen fontos a gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés és a társadalmi jóllét szempontjából. A Horizont Európa az Európai Unió kutatás és innováció iránti elkötelezettségéről tanúskodik. A jelentős mértékű pénzügyi támogatás, az együttműködésen alapuló projektek ösztönzése és a társadalmi kihívások kezelése révén a keretprogram abban is segít, hogy mindnyájunk számára élhető legyen a jövő. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europarl Radio weboldalán.
5: Hij is overal. Thuis, in de auto, op je smartphone. Waar ik het over heb? Over de radio natuurlijk. Op 13 februari zetten we die in het middelpunt van de belangstelling. Want dan is het Wereldradiodag. Wist je dat dit trouwe communicatiemiddel ooit zelfs de Eiffeltoren heeft gered? De radio is voortgevloeid uit een reeks technologische innovaties van de 19e eeuw. De uitvinding van de telegraaf door de Amerikaan Samuel Morse, de ontdekking van radiogolven door de Duitser Heinrich Rudolf Hertz en tot slot de verzending van de eerste radioberichten tussen Engeland en Frankrijk in 1899 door de Italiaan Guglielmo Marconi. In Frankrijk was het Radio Tour Eiffel, die in december 1921 de eerste radio-uitzending de ether instuurde, meer bepaald een concert. Enkele jaren eerder had het nochtans weinig gescheeld of de Eiffeltoren was tegen de vlakte gegaan. Jazeker, de Eiffeltoren werd ingewijd in 1889, ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling in Parijs. De bedoeling was dat het bouwwerk 20 jaar later ontmanteld zou worden. Maar men besefte dat de toren dienst kon doen als een reusachtige radioantenne. En dat is zijn redding geweest. De Eiffeltoren is erdoor zelfs met 12 meter gegroeid, tot 324 meter hoogte, dankzij de antennes die er bovenop staan. Maar goed, laten we terugkeren naar het verhaal van de radio zelf. Sommigen onder ons herinneren zich misschien nog de gigantische radiotoestellen van hun grootouders. Pas na de Tweede Wereldoorlog deden de transistoren hun intrede. Dankzij die innovatie kon de radio eindelijk overal beluisterd worden. In de jaren 80 en 90 werd de overstap gemaakt naar digitale radio. FM moest plaatsmaken voor DAB-technologie en satellieten. In de jaren 2000 brak het tijdperk van de podcasts en internetradio aan. De radio heeft dus een hele evolutie doorgemaakt. Het is een krachtig instrument waarmee we de immense verscheidenheid van de mensheid kunnen vieren en het democratisch debat een podium kunnen geven. Het is ook nog steeds het meest gebruikte medium ter wereld. Precies daarom heeft het Europees Parlement besloten zijn eigen radio-inhoud te maken. Die is onder andere te beluisteren op de website Europarl Audio.